Ich weiß nicht, ob wir weinen oder uns freuen sollen, aber es sieht ganz danach aus, als würde morgen der Sommer zu Ende gehen. Und zwar jetzt wirklich. Denn eine Kaltfront bringt den großen Wetterumschwung, der um diese Jahreszeit im September das Wetter in weiten Teilen Europas verändert. Laut der Prognose der Geosphere Austria erwartet uns in der ersten Tageshälfte noch angenehmes sonniges Wetter. Ab Mittag bilden sich dann aber Schauer und Gewitter und am Abend ist der Himmel von Nord bis Süd bereits überall bedeckt. Dazu ist mit länger anhaltendem Regen zu rechnen. Bevor die Kaltfront eintrifft, sind noch Höchstwerte von 28 bis 32 Grad möglich. Danach gehen die Temperaturen allerdings deutlich zurück. Auch für die kommenden Tage sagt die Prognose bewölktes und regnerisches Wetter voraus. Und die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch bei etwa 19 bis 22 Grad. Nem tudom, hogy sírjunk-e vagy örüljünk, de úgy tűnik, holnap véget ér a nyár, mármint, hogy most már tényleg. Érkezik ugyanis az évszakváltó hidegfront, mely mindig ilyenkor szeptemberben változtatja meg szinte egész Európa időjárását. A Geosphere Austria előrejelzése szerint a nap első felében még kellemes napsütéses idő lesz holnap, de a déli óráktól már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, estére pedig már északtól délig mindenhol beborul az ég, és tartósabb esőre számíthatunk. A hidegfront megérkezte előtt még 28-32 fok lesz a csúcs, utána viszont jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Az előrejelzés pedig a következő napokra is borult, csapadékos időt ír, és a maximum hőmérsékletek is legfeljebb 19-22 fok között alakulnak.

0: Színpad irodalmi és zenei helyszínként, a fesztivál mezeje pedig találkozások és műhelyek helyszíneként szolgált. A programban többek között a Kisherceg, Árnyjáték, performatív költészet, improvizációs színház, musical és jam session is szerepelt. A szervezők szerint a fesztivál egyik különlegessége éppen az volt, hogy a művészeteket megszokott helyszíneiktől kiemelve közvetlenül a közönség közelében mutatták be.
1: Nemo. Эти зичние ют.

Jetzt kommt unser Musikblock 10 vor 10 mit zwei Songs ohne Unterbrechung. Zuerst folgt Duran Duran mit Ordinary World, danach Box mit Nista Nevalia. Két zene jön most megszakítás nélkül 10 perccel 10 óra előtt itt a Rádió Morán. Elsőként itt van a Duran Duran és az Ordinary World, majd pedig jön a Pax és a Nista Nevalia. Kellemes rádióhallgatást kívánok!

Das ist Radio Mora und die Sendung Memo noch bis 11 Uhr. Heute Dienstag, ausnahmsweise mit mir, Laszlo Kessei. Einen schönen Vormittag. Gleich geht's weiter wieder noch einmal mit unserem aktuellen Thema des Tages. Außerdem kommt in dieser Stunde noch ein Block von Veranstaltungstipps und in Kürze folgen auch die Tagesschlagzeilen. Szép jó reggelt, bocsánat, dehogy is, most már délelőttet kívánok önöknek, kedves hallgatók. A Mémót hallják itt a Rádió Morán, ma Kessei Lászlóval. Ebben az órában a Mémó utolsó órájában még egyszer nem sokára hozom aktuális napi témánkat, később jön programajánló is. Most viszont néhány zene után hozom a lapszemlét is itt a 98.8-on és a 92.8-on. Kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: Sok szeretettel köszöntjük a Rádió Bézs és a Felsőpújai Rádió Mora minden kedves hallgatóját. Kezdődik a Tetszológia műsor a rádióban, podcast az interneten. Adásainkban alkalomról alkalomra a belső béke megteremtéséhez vezető út lépéseit tesszük meg. Együtt haladunk kisebb vagy nagyobb lépésekben a belső béke felé. A mikrofonnál Bognár László, és ahogy mindig, most is itt van velem állandó beszélgetőtársam, Pintér Teca. Szia, Teca!
1: Sziasztok!
0: A mai alkalommal egy nagyon komplex és talán sokak számára nehéz témáról is beszélünk, ez pedig a veszteségeinknek az elengedése. Az elengedésről már volt egy korábbi adásban szó, de akkor...
1: És hogyha abból is folyik az elenged el.
0: Igen, de pont akkor pont ezt az oldalát állítottuk reflektorfénybe, hogy erre hogyan érdemes reagálni, hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy engedje el. De itt most valami másról van szó. Ez az a terület, ahol nem lehet megspórolni, vagy akkor tesszük magunknak a jót, hogyha nem spóroljuk meg azt, hogy dolgozzunk azzal, hogy elengedjük, vagy feldolgozzuk a veszteségeinket. És azért a veszteségeinkről beszélek, mert hát nyilván adja magát, hogy a halálról beszéljünk, de azt gondolom, hogy sokkal több van e mögött, mint hogy csak a halálról beszéljünk. Te mit gondolsz erről?
1: Én is azt gondolom, mert hogy mindenfajta veszteség, ami az valaminek a halálát jelenti. És hogy azok nem feltétlenül csak emberekhez, állatokhoz kapcsolódhatóak, hanem kapcsolatokhoz, munkahelyekhez, a régi énemhez, tehát hogy mert valami változást értem át, és ahhoz, hogyha én változtatni akarok, akkor bizonyos dolgokat magamból is el kell, hogy hagyjak, mert hogy a változás, tehát hogy lehet úgy is tovább menni, és hogy ezeknek a veszteségeknek a folyamatát meg kell élni. Mert hogy máskülönben nem fogod tudni, most furán hangzik a szó, élvezni a változásnak a további részét, vagy nem fogod tudni elfogadni a veszteségekkel kapcsolatos jövődet. Tehát, hogy például lesznek az életedben, vagy már akár ugye vannak is, akiknek vannak az életében olyan fajta veszteségek, amik tudják, hogy visszafordíthatatlanok, tehát, hogy nem fognak bizonyos emberekkel találkozni többet, és hogy tudod ezt elrendezni magaddal, mert hogy egy hiányérzet valamilyen szinten mindenképpen van, de hogy egyébként ezt, ha hagysz magadnak időt, akkor meg tudod találni a folyamatban a helyét ennek, hogy ezzel hogy tudsz megküzdeni, és utána hogy tudod elfogadni ezt. És nem feltétlenül az a fajta elengedés részéről beszélünk, hanem az elengedést, én ezt most abban a kontextusban használnám, hogy elfogadni, hogy ez fáj, és utána a fájdalomnak a bizonyos részét elengedni. És úgy élni tovább, hogy van egy hiányérzeted valamivel vagy valakivel kapcsolatban.
0: Ez ugyanaz, mint a gyász?
1: Hát lényegében igen, mert hogy alapvetően, ahogy az előbb is megfogalmaztam, minden veszteség egy gyász, és minden olyan dolog, amit hátrahagysz, és utána hiány, annak van egy gyász folyamata. A kérdés az, hogy most nem megyek végig a gyász folyamatnak a lépésein, de hogy ez arról szól, hogy minden egyes új folyamatnál lehet, hogy bizonyos területek már rövidebb időt fognak igénybe venni számodra. Vagy bizonyos helyzetekben ennek a folyamata az le tud rövidülni, mert hogy megint a tudatosság szót kell, hogy használnom, mert ugye tudatosan megnézed, hogy bizonyos dolgokat miért engedtél el, vagy miért fontos elengedni. Most beszéljünk a kapcsolatokról, vagy beszéljünk akár egy munkahelyről, vagy...
0: Hát, vagy egy magamról alkotott képről.
1: Vagy egy magamról alkotott képről, vagy egy barátságról, ugye, amik fájni tudnak, hogyha végig tudod nézni, hogy jutottatok oda, és hogy hogyan szeretnél tovább élni, akkor ezek a folyamatok mindegyik nehéz, és mindegyik fájdalmas, de hogy meg kell ezt élnünk. Tehát, hogy nem azzal kell elfogadni, tehát, hogy... Újra kezdtem ezt a mondatot. Tehát, hogy nem az a cél, és nem az van a fókuszban, hogy jól akarok lenni, hanem hogy megéljem azt, ami most van. Tehát, hogyha szomorú vagyok a veszteségem miatt, fájdalmam van a testemben a veszteség miatt, nincsen kedvem erről beszélni még, vagy nincsen kedvem emberek közé menni, vagy stb., akkor bizonyos keretek között ezt engedjem meg magamnak. Számomra ez a magam felé elfogadás is egy ilyen veszteségnek a feldolgozásában, bármilyen veszteség feldolgozásában.
0: És ezt értse meg a környezetünk is, tehát ne akarjanak minket sürgetni ebben. Mert az elő szokott fordulni, hogy hát hiszen minden ember más és más, mindenkinek más a tempója, amiben mondjuk egy közös veszteséget feldolgoz, és akkor előfordulhat, hogy na jó, de hát már gyere, nem olyan nagy probléma ez, legyél már túl rajta. Szóval, hogy ezt a környezetünknek is meg kell értenie, meg el kell fogadnia.
1: Hát a kell szó ebben a helyzetben ugye olyan szempontból nem adekvált, hogy én nem határozhatom meg, hogy a környezetem mit gondol erről. Amit meg tudok határozni, az az, hogy az én folyamatom az hogy van, és hogy én hogyan reagálok arra, amikor a környezetem szerint nekem valami már túl kellene lennem. Meg valamit másképp kéne gondolnom, meg ugye vannak az ilyen klisék a párkapcsolatok után, hogy nem sérünk ennyit pasi után, vagy nem ért ennyit ez a nő vagy férfi, hogy most itt ennyit szomorkodjál, vagy bármi ilyesmi. Meg hogyha tele van a világ férfiakkal és nőkkel, és mindenkinek megvan a foltja, meg a zsákja, meg a mindene megvan. Tehát, hogy ezekben a helyzetekben ez nem egy támogató beszélgetés a környezetről, de ugye a környezetemet meg én, aki átmegyek, vagy bárki, aki átmegy ezen a folyamaton, annyira magaddal vagy elfoglalva, hogy amikor ezeket megkapod, akkor ezek egyrészt rosszul esnek, de nem hiszem, hogy van energiád ezzel foglalkozni, és mivel egy idő után már marhára nem akarod ezt hallgatni, hogy legyél már túl vagy stb., akkor igyekszel neki megfelelni, és ha igyekszel a környezetednek megfelelni, akkor annak az a vége, hogy nem jártad végig ezt a gyász folyamatot, és hogyha egy folyamatot nem viszel végig, akkor az bizonyos helyzetekben vissza jön az életedben. Tehát, hogy most teszem azt, nem feltétlenül így kell, hogy működjön, de hogyha a folyamatokat nézem, hogyha egy folyamatot nem jártál végig, utána következik számodra egy újabb veszteséges folyamat, valamikor az életed folyamán, és hogyha az előző veszteségedet nem élted meg, akkor én azt gondolom, nekem az a véleményem, hogy egy következő veszteségnél az előző veszteségek fel nem dolgozott részei is mind rád zuhannak. És ugye ezért tudom javasolni, vagy biztatlak benneteket arra, hogy merjétek megélni ezeket. Nem jó érzés rosszul lenni, nem jó érzés egy hiányt megélni, nem jó az, amikor semmihez nincs kedved, és a többi, és ne tegyük magunkat abba, hogy akkor most depressziósak vagyunk, hanem csak egyszerűen egy fájdalmat igyekszünk túlélni, a szó szoros értelmében időnként, akár egy betegséget, ha gondolok, vagy bármi ilyesmi, ami szintén a testem egészségének a vesztesége is nagyon fájdalmas és félelmetes tud lenni, de hogy engedjük bele magunkat ezekbe az érzésekbe, mert hogy csak akkor tudunk átmenni egy másik érzésbe, egy elfogadás érzésbe, és el tudjuk kezdeni, hogy akkor merre tovább, meg hogyan tovább, hogyha ezeket megmerjük magunknak engedni, még akkor is, hogyha igazából mi szeretünk jól lenni, és hogy azért szeretnénk ezen gyorsan túlélni ezen a folyamaton, mert bízunk benne, hogy akkor meg a környezetünk is azért szeretné, hogy minél előbb kvázi essünk túl ezeken a dolgokon, mert hogy akkor utána jó lesz.
0: Hát meg induljunk ki abból, hogy a környezetünk jót akar nekünk, és nagyon szomorúan.
1: Ha tudja, hogy mi a jó nekünk.
0: Nagyon szomorúan veszik tudomásul, hogy minket bizonyos helyzetben lát, ugye ennek mondjuk az akut
1: igen, és segíteni
0: látta.
1: Akar nekünk abban, és azt gondolják, hogy a segítségnyújtás ebben a helyzetben az, hogyha minket kirángatnak abból a helyzetben, amiben benne vagyunk. És megint azt tudom mondani, félreértés ne essék, vannak olyan helyzetek, amikor jó, hogy kirángatnak bennünket, de hogy az is legyen az, hogy ideig, óráig, és amikor én már nem akarok abban a kirángatott helyzetben lenni, akkor engedjék meg, hogy én megint visszamehessek a gyász folyamatomban. Mert hogy nagyon egyébként lehet hálásnak lenni azoknak a barátoknak, akik nem hagyják, hogy valaki egyedül a csarokban üljön és boslakodjon, hanem azt tudja neki mondani, hogy figyelj, holnap megyünk egyet sörözni, vagy kávézni, vagy vacsorázni, gyere el velünk. és az az igazi, számomra az az igazi barátság, aki nem hagyja, hogyha feltétlenül nem egyedül akarok lenni, hogy én elmegyek, de nem várja el azt tőlem, hogy én ott duhajkodjak az asztalnál, meg fülig érő szájak ellegyek, mert ők is, hanem elfogadják, hogy közben én szomorú vagyok. Tehát, hogy én számtalanszor megéltem az életemben azt, hogy másokat támogattam ezekben a folyamatokban, és hogy ne legyen egyedül, elvittem kávézni, vagy beszélgettünk, vagy sétáltunk, vagy stb. De hogy ilyenkor az én fókuszomban mindig az volt, hogy azt adjam neki, amire szüksége van. Tehát, hogyha eljön velem, és nem egyedül szomarkozik, csak akkor fogok vele beszélgetni, ha ő akar. Mert hogy ilyenkor az a támogatás, a legnagyobb támogatás a másik embernek, hogy ott vagy. És biztosítod őt arról, hogyha szüksége van rád, mert te tudsz neki valamiben segíteni, akkor ott vagy. Lehet, hogy pusztán a jelenléteddel. Ez mondjuk gyerekeknél figyelhető meg többször, hogy pláne, ha nem tudják még úgy az érzelmeiket kifejezni, az a fajta biztonságérzés, hogy ott van valaki, aki elfogadja őket úgy, ahogy vannak, akár betegek, akár ilyenek, akár olyanok, az egy mérhetetlenül jó támogatás egy nehéz helyzetben bárkinek.
0: Azon gondolkodtam, hogy te most már sokatszorra említetted ezt a bizonyos gyász folyamatot, és aki olvas a témában, vagy hallgat podcastokat, az biztos már betéve tudja, hogy ennek a folyamatnak vannak ilyen azonosítható fázisai.
1: Ha most azt kéred, hogy soroljam föl, nem biztos, hogy menni fog egymás után.
0: Ezek segítek, hogy ez a tagadás, a harag, az alkudozás, a depresszió és az elfogadás. Ezek ilyen tankönyvi, már-már laboratóriumi tisztaságú kategóriák, de valóban ez a valóság. Neked coachként mik a tapasztalataid? Le lehet írni ezekkel a kategóriákkal?
1: Le lehet írni, de nem így jönnek sorrendben, hanem ugrálások vannak. Tehát, hogy tagadod, aztán van, hogy már elfogadtad, aztán megint dühös vagy, aztán megint elfogadod, aztán megint tagadod, aztán megint kétségbe esel. Tehát, hogy van, hogy én azt gondolom, hogy vannak ilyen szakaszai, ez tény és való, de hogy ezek nem ilyen szépen és sorrendben vannak, hanem nekem az a tapasztalatom, hogy ebben így lehet ugrálni. És ezt úgy értsd, hogy akár mit tudom én, egy-két órán belül is lehet, hogy végigmész mindegyiken. És 5-6 perceket tart ezt ebben, mert hogy olyannal is találkoztam már egy gyász folyamatban, aki X intervallumon belül, tehát hogy nem azt mondtam, hogy egy éven belül, vagy két éven belül, mit tudom én, 3 hónapig volt dühös, 4 hónapig tagadta meg, stb., hanem hogy egy belátható intervallumon belül van, hogy végigment az egész skálán.

0: Hát a benne lenni, tehát hogy benne lenni is, meg kívülről nézni is, ez néha rémisztő tud lenni, hogy az ember így benne lenni biztos. Saját tapasztalatból is tudom ezt mondani, hogy így ugrálunk a különböző dolgok között, és nem tudod, hogy mi következik, mert annyira a saját testednek, meg a saját, a legmélyebb belsőt veszi át ilyenkor az irányítást, hogy nem vagy az ura is.
1: És ezért mondtam, hogy az a legnehezebbenben, hogy azzal teszel, ami nagyon furán hangzik, de azzal teszel a legjobbat magadnak, hogyha ezeket megmered élni. Mert hogy az érzelmeink azok különböző skálán mozognak, és hogy ebbe ez is benne van, hogy most rosszul vagyok, most fájdalmaim vannak, akár lelki, akár test, és a többi, hogy merjük meg élni ezeket a dolgokat, hiszen azért a társadalom nem ezt diktálja, ilyenkor jutnak elő eszembe mindig a reklámok, amik időnként arról szólnak, hogy egy anyának mondjuk nem fájhat a feje, és akkor beveszi a gyógyszert, és akkor jól van meg, stb. Itt, tehát, hogy ilyen gyászfolyamatokban, ahogy látom, ott a gyógyszer az alkohol szokott lenni, meg a legtöbbször, meg ugye a barátok, ha kirángatják az embert.
0: Meg valami fajta nyugtató.
1: Vagy a nyugtatók, amik eltobbintanak, hogyha nagyon mélyek ezek a gyászfolyamatok. Azt tudom mondani, hogy vannak, amikor erre szükség van, vagy bár az alkoholra úgy nem nagyon biztatnék senkit, meg hosszú távon a nyugtatókra sem biztatnék senkit.
0: Hát, hogy orvosi felügyelettel.
1: Hát orvosi felügyelettel mindenképpen. De hogy nem tudom másképp mondani, tehát, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy megéljük ezeket az érzéseket is, és hogy fel tudjuk dolgozni, és ezt azért is tudom mondani, mert ugye gyerekekkel kapcsolatban annak idején is, amikor óvónő is voltam, meg kócsként is a családokkal foglalkoztam, és akkor konkrétan akkor a halálokról és a temetésekről beszélnék most tényleg csak egy kicsit, tehát hogy pont a gyerekekkel kapcsolatban szokták megkérdezni, hogy például elvigyenek-e egy gyereket a temetésre, ha az a gyerek kiskorú, vagy kisebb, vagy bármi ilyesmi. És hogy ez is helyzettől függő, tehát hogy persze meg akarjuk óvni a gyerekeinket attól, hogy viszonylag közel vagy fiatalon találkozzanak bizonyos érzésekkel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha tudunk velük beszélni bizonyos helyzetekről, és már olyan korban vannak, hogy el tudja dönteni, hogy én el tudom neki mesélni, hogy mi az, ami történik, vagy hogyan történik, és hogy ő el tudja dönteni, hogy ezen részt kíván-e venni addig, amíg ő akar. Mert hogy itt a szülőnek az én olvasatomban magamról beszélek, hogy ha a döntés az, hogy elmegy egy ilyen szituációba a gyermek, akár egy temetésre a szülőkkel, és hogy eljön az időszak, amikor ez nem oké, akkor legyen valaki, aki elviszi onnan, és megbeszéli vele ezeket a történeteket. De hogy most általánosságban tudok erről beszélni, ez mindig éppen az aktuális helyzetről, az aktuális gyerekről, az aktuális szülőről, az aktuális fájdalomról szól. De hogy erre is azt tudom mondani ilyen mondattal, hogy ne akarjuk az embereket sem, és senkit sem megmenteni attól, hogy ne éljen meg rossz érzéseket, mert hogy ugye felnőttek vagyunk, azt gondoljuk, hogy jót teszünk azzal, hogyha valaki minél később találkozik a rossz érzésekkel, és időnként magunkkal kapcsolatban is úgy vagyunk, hogy ezeket marhára szeretnénk elkerülni, mert nem jó. Közben azt gondolom, és azt érzem, hogy nem szabad, egyszerűen nem lehet ezeket megúszni.
0: Mondjuk egy gyermek egy temetésen nem csak a saját rossz érzésével szembesül, hanem sok-sok rossz érzéssel.
1: Igen. Ugyanakkor azt tudom mondani, és
0: igen, hogy sok-sok tőle függetlenül ott megjelenő és kisugárzó rossz érzéssel.
1: Nem tudom másképp mondani, de az is az életnek a része. És azért mondtam, hogy most ezt általánosságban mondom, tehát hogy ezt nem mondom, hogy tessék vinni a gyerekeket meg mindenhova, hanem azt mondom, hogy minden egyes helyzetben tessék ezt felülvizsgálni, és végig gondolni, hogy ez hogy működik, de hogy az alapja ne az legyen, hogy meg akarok óvni valakit valamitől, ami nehéz. Mert hogy hozzátartozik az élethez, és Tehát, hogy és ezekről lehet, tehát, hogy bizonyos korosztályokban lehet már ezekről beszélgetni, mint ahogy azt látom, hogy bizonyos családokban, még felnőtt korosztályban is, például a halál, meg a gyász folyamat, az egy tabu téma. Tehát, hogy mindenki valahol mélyen tudja, hogy miről van szó, de igazából nem beszélünk róla. És mert nem beszélünk róla, mert hogy akkor az összes érzés feltör, amikor beszélünk róla, és akkor inkább visszaszorítjuk magunkba az érzéseket. És hogy ezek azok, amik szerintem nem feltétlenül helyes döntések, hogy vissza akarom szorítani magamban azokat a fájdalmakat, veszteségérzéseket, amik bennem vannak. Pláne nem egy olyan környezetbe, akik igazából ugyanazt, tehát egy halál esetén egy családról beszélek most, amikor igazából ott mindenki nem ugyanazt az érzést éli meg, de hogy ugyanaz a veszteség van benne. És hogyha azokat ráadásul ki is tudjuk együtt beszélni, akkor az nagyon sokat tud segíteni nekünk.
0: Hogyan? Hogyan?
1: Hogy ezt, szánkkal.
0: Hogyan beszéljük ki, tehát, hogy üljünk le, és idézzük fel?
1: Tehát, hogy ennek nem kell, hogy hívjáknak lennie, tehát, hogy nem úgy vagyunk, mint egy esetfeldolgozó csoportban, hogy akkor így leülünk, és akkor most beszéljünk róla. Mert ugye filmekben szoktunk látni ilyen, ha most tényleg a temetéseknél vagyunk, tehát hogy vannak ilyen gyászszertartások, ahol utána csinálnak egy halotti tort, és akkor a halotti tornak az a lényege, hogy emlékezzünk, és akkor jó, ezeket mondjuk meg, jó azokat, meg stb. Ha valakinek erre van igénye, vagy így szeretné, akkor hajrá, tehát hogy megint azt tudom mondani, hogy ezek annyira egyéni függőek. Én arra biztatok mindenkit, hogy ami belőle jön, azt tegye. Tehát, hogyha ott van egy csapat, vagy ott van a családjában, és visszafolytja a sírását csak azért, mert bizonyos emberek mit fognak róla gondolni, ha most ő sír, és a többi. De most már bocsánatot kérek egy gyász folyamatban, ha valaki sír, akkor vajon mit gondolnának a többiek? Tehát, hogy így, és akkor meglátják a gyengeségét, és akkor mi van? Vagy elmondom, hogy nekem most valaki hiányzott, vagy sem, vagy rossz érzés, hogy itt vagyok, vagy ne haragudj, de nem akarok róla beszélni, csak itt elsírogatni egy fotelben. Tehát, hogy ilyenkor mindig az a kérdésem, miért mi történik veled akkor, hogyha egy ilyen folyamatban, vagy bármilyen olyan folyamatban valaki azt látja, hogy te sírsz, vagy nehezen viselsz meg dolgokat, ez nem egyenesen arányos azzal, hogy akkor te gyenge lennél, vagy valamit nem bírsz el. És a hogyan az, hogy ahogyan te szeretnéd, ahogyan neked jó. Ami azt jelenti, hogy ha akarsz, akkor beszélsz róla, ha akarsz, nem beszélsz róla. Vagy hogyha ezt ilyen családdilag történik, ahogy a filmekben is időnként meg azért látok családoknál, és hogy van utána a szertartások után egy ebéd vagy egy vacsora, az is arról szóljon, hogy mindenki azt tegye meg, amit ő szeretne ebben. Tehát, hogy ne arról szóljon, hogy azért, mert mindenki így csinálja, ezért nekem is így kell csinálni, hanem hogy úgy csináld, hogy ez neked jó. Ha már a belső béke tetszológia kurzuson beszélgetünk erről, hogy fontos az. És ugye ahhoz, hogy ezt tud, ahhoz tudnod kell, hogy neked mi a jó ebben a helyzetben, és ezt mert fölvállalni.
0: Ez a beszélgetés, meg általában a tetszológia, és ezt te többször nyilvánvalóvá is teszed, arról is szól, hogy a világunk hogy legyen egy szebb világ, és mi hogyan éljünk jobban benne, vagy hogyan éljünk békében benne.
1: Egymással, igen.
0: Egymással. Mit gondolsz, mik azok a dolgok, amiket nem engedünk meg magunknak, hogy elgyászoljuk, és jó lenne ezt a folyamatot erre is ráengedni. Jó lenne nekünk, mint esetleg társadalomnak, de mint egyéneknek is a mindennapokban, hogyha bizonyos szituációkat mernénk veszteségként megélni, és mernénk ebbe a gyász folyamatba beleengedni magunkat.
1: Hát ahogy most beszéltél, az elsők ezek a gyermekkori traumák jutottak eszembe, és azért, mert ugye nagyon sokan beszélnek most, meg írnak könyveket a különböző traumákról. És hogy az én véleményem szerint ezeket a traumákat is egy idő után meg kell gyászolni, hogy ez velünk megtörtént, hogyha most abuzusokról, vagy bármi ilyesmiről beszélünk, vagy azokat az érzéseket, amiket nem kaptunk meg, azokat is meg kell tanulnunk elengedni, mert hogy különben akkor arra vágyunk még most is felnőttként, hogy azt megkapjuk, amit gyerekkorunkban nem kaptunk meg. És hogy ebbe nehéz belemenni, és nehéz azt mondani, hogy elfogadtam, ez van, és most már másképp fogok élni. És hogy nehéz elengedni azt a, ahogy a szaknyelven is szokták mondani, azt a belső gyermeket, tehát hogy adjuk meg a belső gyermekünknek azt, ami neki szükséges ahhoz, hogy el tudja fogadni, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket a gyerekkorában, vagy nem feltétlenül, hanem utána középiskolában, itt-ottam ott, tehát hogyha végigmegyünk a korszakokon, nem úgy kapott meg, vagy nem úgy kapta meg, ahogy ő ezt szerette volna. Mert hogy egy idő után nem lehet, azt gondolom én, nem lehet mindent a gyerekkorunkra, a szülőnkre, a tanárainkra, meg a nem tudom én kire fogni. És hogy ezekbe is nehéz belemenni, hogy nagy a valószínűsége, hogy az, amit ott nem kaptunk meg, azt már úgy abban a formában nem fogjuk megkapni. És ezzel én azt gondolom, hogy ezzel nehéz. És hogy azért tudnánk magunknak segíteni, hogyha ezekbe bele tudnánk menni, és nem azt a fajta technikát választanánk, hogy akkor szídjuk a szüleinket, a gyerekkorunkat, a Pista bácsit az iskolában, a mit tudom én mit, hogy ezt mondta nekem, vagy ezt csinálta, vagy stb. Hanem, hogy arról szól, hogy akkor az ez volt, ez nekem mocskosul fájt, sőt, ha belegondolok, és még felnőttként is ezzel foglalkozom, akkor az én olvasatomban azt jelenti, hogy most is marhára fáj, hogy az ott akkor megtörtént velem, és hogy engedjem meg magamnak, hogy ezt fájjon, és utána engedjem meg magamnak azt, hogy most már olyan dolgokat akarok megélni, vagy szeretnék megélni, amik nem fognak így fájni. Tehát egy első körben ez jutott eszembe, hogy ezekkel a traumákkal kapcsolatban, vagy ugyanúgy el tudom mondani barátságokkal kapcsolatban is, hogy a barátokat is, tehát hogy hál' Istennek vannak, akiknek hosszú, tehát gyerekkortól egészen felnőtt korig, tehát hogy így hosszú távú baráti kapcsolataik vannak, de hogy látom, amikor így bizonyos időszakokban emberek mellől, nem tudom másképp megfogadni, de biztos tudnám, csak most ez jön a számra, hogy kikopnak emberek. És nem akarok szembesülni azzal, vagy nem nagyon akarunk, hogy ez most miért történt.
0: Kinövünk egy barátságot.
1: Vagy kinövünk egy barátságot, egy pár kapcsolatot, vagy stb. És akkor hajlamosak vagyunk egy-egy ilyen mondattal elintézni, hogy hú, már mást akartam, vagy már másfelé ment az utunk, amit kifelé lehet így mondani. De hogy magunkkal kapcsolatban érdemes ezt is végig gondolni, hogy ilyenkor mi az a veszteségünk, mert hogy nem hiába volt velünk egy ember x időn keresztül, biztos, hogy sokat adtunk egymásnak, biztos negatív, pozitív értelemben minden tekintetben, de hogy lesz egy hiányunk, ha ő nem lesz ott. Még akkor is, hogyha mondjuk ez egy csúnya elvárás volt, meg stb., hiszen az életünknek egy bizonyos részét, ha most ilyen kapcsolatokat nézünk, most mindegy, hogy baráti, vagy párkapcsolati, vagy stb., hogy akkor ő nem lesz ott, és hogy azon kívül, hogy ilyen kliséket dobálunk az agyunknak, hogy lenyugtassuk a lelkünket és az érzelmeinket, ott is érdemes ezeket az érzelmeket megengedni magunknak, hogy ez nem oké. És nem csak arra törekedni, hogy én jól akarok lenni, hanem arra, hogy most, nem tudom másképp mondani, nem is akarom másképp mondani, hogy én most szarul vagyok. És miért ne lehetnék úgy? És bízom benne, hogy napról napra aztán majd jobban leszek.
0: És utána megéljük, hogy napról napra jobban leszünk. Hagyjuk, hogy megéljük, hogy... Tehát ne hibáztassuk magunkat azért,
1: igen,
0: mert...
1: Igen, de ahhoz bele kell menni ebbe is, tehát, hogy ahogy szokták mondani, hogy pokorra kell ahhoz menni, hogy utána jól is érezd magad, hogyha ilyenekkel dobálóznék, de hogy alapvetően tényleg arról szól, hogy az életünknek ezt az aspektusát is meg kell, hogy éljük, mert azt gondolom, hogy ezáltal is tudunk fejlődni. Hogyha megnézzük, hogy mered megengedni magadnak, hogy fájjon, vagy hogy mered megengedni magadnak az, hogy valakinek a

és főként olvastam egy cikket már csak azért is, mert még személyesen is érintett vagyok ebben, mert ismerem a hölgyet, aki így vesztette el a babáját, hogy a mai napig ünneplik akár a születésnapját, stb. A másik gyerekkel együtt, meg folyamatosan gondolnak rá, hiszen attól az a gyerek az még a családoknak a része, hogy már nincsen velük. És akkor van egy oltári nagy hiány ezek szerint, ami ugye az ő életüket egész, amíg élnek, ki fogja teljesíteni, és hogy ez is a folyamatnak a része, hogy ők ezt elfogadták, hogy ez történt, iszonyú nagy küzdelmek árán és fájdalmak árán, a kapcsolatuk, a családjuk, a stb., de hogy közben megcsináltak egy olyan rituálét, de nem hiszem, hogy nincs most olyan helyes szó, amit tudnánk, amivel őrzik ezt a fájdalmukat, veszteségüket. És hogy ez így rendben van, megmerik élni, és megmerik mutatni azok utána a megszületett gyerekeknek is.

0: Blasfémia? Azt kívánni, hogy ünnepeljük a veszteségeinket?
1: Furán hangzik ez így együtt.

0: De igazából nem is ünneplés ez, azt gondolom én, hanem a megengedés szó jut eszembe, hogy megengedem magamnak az emlékezést, megengedem magamnak a rossz érzést, és ha az ünnep jut eszembe, most így csak így elmélyedtem magamban, akkor ha valamit ünnepelni lehet, akkor azt, hogy megengedtem magamnak, hogy ezt megéljem. És hogy nem titkoltam el magam előtt, meg a környezetem elől sem, hogy vannak dolgok, amik fájnak. Tehát, hogy esetleg az ünnep szót én így használnám, bár ugye, tehát, hogy nem feltétlenül az az ünneplés, hogy Hawaii DJ napfény van, és a többi, hanem egy fejlődésnek az a fajta része, vagy egy hiánynak az a fajta része, hogy tudom, hogy ez bennem van. És ilyen szempontból szerintem ez nem probléma, vagy legalábbis az én értékrendembe ez abszolút belefér. Biztos vannak olyan, akár dogmatikus, vagy bármi olyan dolgok, amiknek a kvázi szabályrendszerében nem fér bele, de azt is tiszteletben tudom tartani, és ők is tartsák tiszteletben azt, amit a másik ember gondol erről.
1: Az előbb már részben szóba hoztad, de én szeretnék még visszatérni rá, hogy mit kezdjünk az űrrel, ami a veszteség után, bármilyen veszteség után ott marad a veszteségünk helyén.
0: Nagyon meg fogsz lepődni, Lacos. Semmit. Miért kell vele bármit is kezdeni? Ott van. Miért akarod feltölteni?
1: Nem mondtam, hogy feltölteni.
0: Azt én kérek elnézést.
1: Mit kezdjünk vele?
0: Ez biztos az én asszociációm, mert hogy az a tapasztalatom, hogy nem így kérdik, hogy mit kezdjünk az űrrel, hanem hogy mivel töltsem ki azt a hiányt, ami van. De most valakinek a hiányát, aki ilyen értelemből elment az életedből, akár halállal vagy kapcsolatban, tehát hogy az ő hiányát nem tudod kitölteni. Ha kapcsolatokról beszélünk, meg barátokról, biztos fog jönni remélhetőleg egy másik ember kapcsolódással, barátsággal, stb. De az én olvasatomban az sem azt jelenti, hogy kitülti azt az űrt, amit a másik hagyott maga után, mert hogy ő egy másik ember lesz, és elevene akarjuk az előző embernek a pozíciójába bele pakolni ezt az embert.
1: Tehát, ez fontos. Ez egy csapda.
0: Igen. Tehát, hogy ne akarjuk, tehát, hogy azért tudom ezt mondani, mert hogy szemtől szó hallom azt is, hogy az anyám nem volt olyan, mint az anyám, ezért amikor találkoztam egy nővel, és a többi, és akkor ő lett a pót anyám. És nincs ezzel gond, de hogy attól még ne pótolja ő, mert nem tudja pótolni azt, amit a másiktól szerettél volna, de nem kaptad meg, mert hogy ő csak azt tudná adni, és ez a pót ember is ad valamit, de az nem olyan. És visszatérve itt is, tehát hogyha véget ért egy párkapcsolatot, ha véget ért egy barátságot, ha elvesztettél egy szülőt, egy nagyszülőt, de mondjam azt, hogy egy állatot, ami nagyon közel került hozzád, és most nem egy lapon emlékeztetem ezeket, de hogy ez is benne van a veszteségek sorában, akkor ne, tehát hogy amikor, és ne azt akart pótolni, hanem tudd azt, hogy ott van az a hiány, és ő már nem lesz, de van más, de az egy másik ember, tehát nem az övé. Tehát, hogy amikor egy kutyát is elvesztünk, és utána veszünk egy másik kis kutyát, annak borzasztóan örülünk, de attól még a másiknak a hiánya megvan. És ugye ezt még jobban súlyosbítja az, amikor valaki a nagyon szeretünk és a közvetlen környezetünkben van, és meghal. Tehát, hogy azt az űrt meg pláne soha senkivel nem fogod tudni pótolni. És hogy nem is kell pótolni ezt. Tehát, hogy röviden azt tudom mondani újra a kérdésedre, hogy mit kezdjünk ezzel az űrrel, semmit, fogadd el, hogy van az életedben egy hiány. És lehet, hogyha erre a hiányra rágondolsz, miközben egyébként boldogan éled az életedet, és viszted a mindennapjaidat, de amikor ez eszedbe jut, akkor lehet, hogy ott eleinte több ideig, aztán egyre rövidebb ideig, abban, amikor erre rájössz, ez fájni fog. Aztán utána éled tovább az életedet. Úgyhogy a halál, mint olyan, az mindig azoknak nehéz, akik itt maradnak. ahogy szokták menni, tehát neked fog hiányozni valaki, aki eddig folyamatosan része volt az életednek, és legyen ez egy párkapcsolat, legyen ez egy baráti kapcsolat, vagy bármi. De hogy nem, én nem gondolom, hogy gyorsan, se lassan nem kell azt az űrt pótolni, hanem érdemes elfogadni, hogy ez van.
1: Öleljük körbe, öleljük át.
0: Igen. Ha tudjuk, ha nem, akkor kérjünk segítséget hozzá.
1: Hogyan? Kitől?
0: Bármilyen olyan szakembertől, és most a szakember alatt azt értem, hogy lehet ez egy coach, egy pszichológus, egy csoport, egy művészet, egy bármi, ami segít neked ezt a feldolgozást úgy feldolgozni, hogy kifested magadból, hogy kiírod magadból, hogy kibeszéled magadból. Vagy lehetnek ezek a baráti társaságok is, összeülések, hogyha ott tényleg lehet úgy beszélni, hogy utána a többiek nem akarják neked megmondani a tutit, hogy mit kell csinálni. Mert ugye szakemberekhez való fordulásban mindig azt szoktam mondani, hogy azért másabb, mert ugye van egy külső szemlélő, aki érzelmileg nincsen benne ebben a történetben, és olyan tükröket tud neked visszamutatni, ami nem arról szól, hogy most téged akkor az égvilágon mindentől meg akar óvni, hanem vissza akarja tükrözni azt, hogy hol tartasz most. És ezt meg lehet csinálni baráti körben, családi körben is, csak ott érdemes arra azért a fókuszt nem elveszíteni arról, hogy azok az emberek nagyon szeretnek téged, ezáltal nem akarnak neked rosszat, tehát nem biztos, hogy mindig vissza fogják tükrözni azt, amit éppen gondolnak vagy éreznek, csak azért, hogy téged ne bántsanak.
1: Hát mert sokszor a veszteség az őké is.
0: Igen. De azt is hozzá kell tenni, hogyha közös a veszteség, akkor arról is tudunk úgy beszélni, csak az a fontos, hogy mindenki én közlésekben, tehát hogy azt mondjál, hogy neki mi van, és ne arra kontrázzon, vagy reflektáljon, amit te mondasz, és akkor elmondani, hogy mit kéne csinálnod. Meg ezeket, ilyenkor felejtsük el ezeket a mondatokat, hogy én a te helyedben azt csinálnám, hogy nem vagy az én helyemben sosem. Tehát, hogy, és ez nem csak a veszteségekre igaz, hanem máskor is, mert attól, hogy te is ugyanolyan vagy ugyanabban a helyzetben vagy, attól még nem vagy a másik ember helyében. Tehát nagy a valószínűsége, hogy nem érzed ugyanazt. És ez már az a fajta empátia rész, amiről egyszer beszéltünk. Tehát, hogy attól, hogy ugyanazon a folyamaton megyünk keresztül, az nem jelenti azt, hogy ugyanazt érezzük. Neked is van egy érzésed, meg a másiknak is, ami lehet ugyanolyan, a megnevezése, de a megélése biztos, hogy nem. És ezért nagyon nehéz, meg ezért hát veszélyes is, amikor szoktam mondani ilyen szavakkal dobálózni, hogy én a te helyedben azt csinálnám, hogy inkább mondjuk azt, hogy én azt gondolom, vagy én azt érzem, vagy úgy látom. És tudom, ezek pici apró nyúlságok, de akár hiszitek, akár nem, ezek a pici apró nyúlságok azok, amikkel nagyon ki tudod fejezni, hogy most támogatsz, és úgy segíted a másikat, ahogy neki jó, vagy magadból csak tolod ki azt, ami ahogy szerinted neked ezt kéne, vagy ami a másiknak szerinted segítség.
1: Meg a magunk számára is tisztázzuk a helyzetet.
0: Igen.
1: Nem csak a másiknak, hanem magunknak is.
0: Igen.
1: Egy tiszta helyzetet teremtünk ezzel.
0: Igen.
1: Mi az, ami még szerinted fontos, hogy elhangozzon ennek a témának a megbeszélése kapcsán, és mondjuk mostanáig nem került elő?
0: A legfontosabbról beszéltem, és csak ezt tudom megerősíteni, hogy merjük, ne meneküljünk az érzéseink elől, és keressünk magunknak olyan társat ebben, és ez most szakember, barát, bárki, aki ott tud lenni mellettünk ebben a helyzetben, amikor nem akarok egyedül lenni ebben a helyzetben, mert van olyan is, ugyanakkor azt tudom javasolni, meg arra bíztatok mindenkit, hogy azért a lehető legkevesebb időt töltse egyedül a fájdalmas helyzetekben, mert be tudunk indítani magunknak olyan gondolkodási dolgokat, amitől még mélyebb és mélyebb és mélyebbre megyünk. És hogy a célunk az, hogy megéljük a fájdalmat, azon a mélységen, ahhoz lenni kell. De hogyha ebben még egyedül is vagyunk, tehát nincsen támogató közegünk, akkor nagyon le tudjuk magunkat vinni. Tehát, hogy engedjük meg, hogy legyenek mellettünk emberek, ugyanakkor figyeljünk arra, hogy azt engedjük meg, hogy úgy segítsenek, hogy nekünk jó. Tehát, hogy hagyják megélni azt, ami számunkra nagyon fontos. Minden egyes veszteségi folyamatban legyen az a legminiatűrebbtől a legmélyebbig.
1: Tetsz, neked nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Most pedig hozzád szólok, aki a rádiót hallgatod. Ha úgy érzed, hogy nem tudsz megbirkózni a veszteséggel, vagy beszélni szeretnél érzéseidről valakivel, akkor tudd, hogy közel a segítség. Ausztriában és Magyarországon is ingyenesen elérhető telefonos lelkisegélyszolgálat működik. A 116-123 telefonszám alatt, ahol ingyen és anonim módon kaphatsz segítséget, támogatást gondjaidhoz. Tehát még egyszer a telefonszám 116-123. Tetszológia legközelebb 2 hét múlva a Rádió Bézs és a Rádió Mora adásán. A műsorainkat viszont addig is visszahallgathatod a Rádió Bézs és a Rádió Mora hangtárából, illetve Spotify-on és YouTube-on is ott vagyunk, ahol a podcast epizódokban 2 hetente nem csak hallhatsz, hanem láthatsz is minket Tetszával. Én Bognár László vagyok, minden jót, a viszonthallásra!